0: csak betuntam.
1: Kén?
0: Kén.
1: Ulaj ata.
0: Ma.
1: Ata a csodik.
0: Ulaj lecha. Ha moach nisztam.
1: Kén?